A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 3600 milliárdból indul vasútfejlesztés. Elkapták a ferencvárosi dílert. Úszó EB lesz magyar reménységekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Már megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézy Dávid miniszter. A 10 éves program révén csak nem 3600 milliárd forintból újulna meg a hazai kötött pályás közlekedés. Korszerűsítenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vonalat, a Miskolci és Szegedi fővonalat, valamint a HÉV hálózatot. A beruházás keretében HÉV és Intercity járműveket szereznek be és megszépítik az állomásokat. Őrizetbe vették az általános iskola mellett tiltott szert árusító dílert. A ferencvárosi rendőrök egy 31 éves férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, 4 vásárlója ellen pedig drogbirtoklása miatt indult eljárás. Az egyenruhások lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét. Az üzért az Ernő utca közelében kapták el, állítólag kristályt értékesített. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek.
1: Magyar sztárok sora úrik medencébe a ma kezdődő párizsi úszó Európa-bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is esélyes a legfényesebb éremre. Rajthozál Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény, majd Németh Nándor 100 gyorsan utasíthatja maga mögé a kontinens legjobbjait. Ma is nagyon meleg lesz, napos időnk van, legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán egy hidegfront érkezik, aminek a hatására átmenetileg mérséklődik a hőség. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: úgysem felelnél.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Keddig érvényben marad a hőségriasztás. Rendkívül száraz a talaj a fehérvári parkokban. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Kedélyfélig meghosszabbították a hőségriasztást, amelyet másodfokúra mérsékeltek. A tartós kánikula továbbra is fokozott figyelmet igényel, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és a tűző nap kerülése. Székesfehérváron több helyen működnek ivókutak, a legmelegebb órákban pedig az Alba Pláza, a Fehér Palota és a buszpályaudvar klimatizált helyiségeiben lehet felfrissülni. Hétköznapokon késő délutántól a városi strand is ingyenesen látogatható azok számára, akik Székesfehérváron vári lakcímkártyával, valamint fényképes igazolvánnyal rendelkeznek. Tájékoztat a város oldala. Cserpalkovics András polgármester arra kér mindenkit, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Az ivókutak pontos helyszínei a város honlapján érhetők el. A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fehérvíz ZRT közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését és a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. A Királyi Közkori idén is visszatér a Met Arénába a székesfehérvári királyi napok részeként. A korcsolyázás szerelmeseit augusztus 14-én pénteken, valamint augusztus 16-án vasárnap délután várják, ahol történelmi óriásbábok között csúszhatnak a jégen, tájékoztat a város oldala. Az évek óta népszerű program különleges hangulatáról a jég közepén felállított látványos installációk gondoskodnak. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitás és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
2: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük. A népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégeknek hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
1: Több buszjárat útvonala is módosul a székesfehérvári királyi napok idején. Augusztus 13-a és 24-e között a belvárosi rendezvények miatt terelésekre is hosszabb menetidőre kell számítani. A 15-ös, 16-os, 17-es, 26-os, 26-a, 34-es, 38-as és 42-es helyi busz is érintett. Számos szerelvény a Mésző Géza utcán keresztül közlekedik, egyes megállók kimaradnak, másokat pedig ideiglenesen áthelyeznek, tájékoztat az FMC. Augusztus 21-e és 23-a között további módosítások lesznek. Ekkor egyes útvonalakon nem érintik az országzászló, az Áron Nagy Lajos teret, az Ybl Miklós lakótelepet, valamint a második Rákóczi Ferenc általános iskolát. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a Fehérvár megyei rendőrök. Közösségi oldalukon arra kérik a Velencei tónál és más vízpartokon tartózkodókat, hogy vigyázzanak egymásra, a gyermekeket pedig egy pillanatra se hagyják felügyelet nélkül. A nagy melegben érdemes kerülni a tűzőnapot és ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre. Gyermeket vagy állatot még rövid időre sem szabad az autóba hagyni, mert az utastér gyorsan forrósodhat. A hatóság szerint kellő odafigyeléssel sok kellemetlen vagy kockázatos helyzet megelőzhető. Rendkívül száraz a talaj Székesfehérvár parkjaiban. A Városgondnokság 10 helyszínen végzett vizsgálatot, a műszer szinte mindenütt nullás értéket mutatott. A föld több ponton annyira megkeményedett, hogy a szondát csak előre elkészített nyíláson keresztül tudták lehelyezni. A Halesliget 120 éves tölgye alatt ugyanakkor nedvességet jelzett a készülék, ez volt az egyetlen öntözetlen rész, ahol eltérő eredmény született. A Jávor téren egy rendszeresen locsolt fiatal fa mellett 13,3%-ot mértek. A jelenlegi helyzet a két évvel ezelőtti augusztus végi állapothoz hasonló. A Városgondnokság folytatja a növények vízpótlását, és arra kéri a fehérváriakat, hogy ahol lehet, segítsenek az öntözésben. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline, Jogsegély Szolgálata, valamint a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta a rádiónknak Csaler Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
3: 4 témában készítettük el ezeket a seginganyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunk az kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
1: A héten több helyen is várják a véradókat Fehérvár megyében. Székesfehérváron a területi vérellátó központban, valamint a térség több településén is lehet vért adni. Szerdán Gárdonyban a Nemzedékek házában is várják a segíteni szándékozókat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, illetve melyik naptól nyújthatjuk ismét a karunkat. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ősszel újabb ingyenes szülésfelkészítő tanfolyamok indulnak Székesfehérváron. Az egészségfejlesztési iroda szervezésében idén még 2 turnusra várják a 20. várandósági hetet betöltött kismamákat. Az első szeptember 21-től október 26-áig, a második november 2-től december 7-éig tart. Tájékoztat a város oldala. Elsősorban azok vehetnek részt a programon, akiknek a szülés várható időpontja nem esik a képzés idejére, így minden alkalommal jelen tudnak lenni. A leendő anyukákat az apukák is elkísérhetik. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Élelmiszergyűjtés indul a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál résztvevőinek. A hónapban több országból érkeznek csoportok Székesfehérvárra. A vendégeknek a táncház saját konyhájában főznek, ehhez kérik a helyiek és a támogatók segítségét. Az Egy kosárnyi gondoskodás elnevezésű akció hétfőn kezdődik a Malom utcai táncházban. Zöldségeket, gyümölcsöket és a főzéshez használható egyéb alapanyagokat gyűjtenek. Olvasható az Alparégia Táncegyesület felhívásában. Az adományokat hétfőtől napközben lehet eljuttatni a Malom utcai helyszínre. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiónkat Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
4: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyelés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: Hétfőn marad a napos, forró idő, 35 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Éjszaka sem frissül fel jelentősen a levegő, üllet időre számíthatunk. Holnap egy gyengülő hidegfront érkezik, a szél megélénkül, de a nappali felmelegedés még jelentős marad. A következő napokban fokozatosan enyhül a forróság, 30 fok körüli maximumok várhatók. Tartósabb változás a hét közepén érkezhet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 10-én. Hétfőn, Isten éltesse a névnapos lőrinceket, és sok boldogságot kívánok a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, ATB Let You Go, nem sokára az Enigma és a The Rasmus is jön. Hívható SMS Viber 20-as 55-55-155.
0: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az új hét első napján, augusztus 10. Lőrinc napja, Szent Lőrinc napja. A néphagyomány szerint a mai nap után már nem jó a dinnye. Úgyhogy ma még gyorsan együnk dinnyét, közben pedig hallgassuk a legjobb zenéket a 90-es és 2000-es évekből. The Rasmus in the Shadows, így megy tovább a hétfő reggel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM, a legjobb zenék a hét közepén, újabb száraz hidegfront mérsékli majd 5-6 fokkal a levegőt. Addig viszont ma és holnap még átléphetjük a 35 fokot. Részletes időjárás jelentés hamarosan, mindjárt 6:30. Jó reggelt, Iblárokkal készülök a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Keddig érvényben marad a hőségriasztás. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a vármegyei rendőrök. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kedélyfélig meghosszabbították a hőségriasztást, amelyet másodfokúra mérsékeltek. A tartós kánikula továbbra is fokozott figyelmet igényel, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és a tűzönap kerülése. Székesfehérváron több helyen működnek ivókutak, a legmelegebb órákban pedig az Alba Pláza, a Fehér Palota és a buszpályaudvar klimatizált helyiségeiben lehet felfrissülni. Hétköznapokon késő délutántól a városi strand is ingyenesen látogatható azok számára, akik Székesfehérvári lakcímkártyával, valamint fényképes igazolvánnyal rendelkeznek. Tájékoztat a város oldala. Cserpalkovics András polgármester arra kér mindenkit, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Az ivókutak pontos helyszínei a város honlapján érhetők el. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a Fehérvár megyei rendőrök. Közösségi oldalukon arra kérik a Velencei tónál és más vízpartokon tartózkodókat, hogy vigyázzanak egymásra, a gyermekeket pedig egy pillanatra se hagyják felügyelet nélkül. A nagy melegben érdemes kerülni a tűzőnapot és ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre. Gyermeket vagy állatot még rövid időre sem szabad az autóba hagyni, mert az utastér gyorsan forrósodhat. A hatóság szerint kellő odafigyeléssel sok kellemes vagy kockázatos helyzet megelőzhető. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline, Jogsegély Szolgálata, valamint a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta a rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
1: Hétfőn marad a napos forró idő, 35 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Éjszaka sem frissül fel jelentősen a levegő, füllett időre számíthatunk. Holnap egy gyengülő hidegfront érkezik, a szél megélénkül, de a nappali felmelegedés még jelentős marad. A következő napokban fokozatosan enyhül a forróság, 30 fok körüli maximumok várhatók. Tartósabb változás a hét közepén érkezhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 10-én hétfőn. Forró idővel indul a hét, aztán szerdára száraz hidegfront mérsékli a nagy meleget. Ma és holnap újra többfelé meghaladjuk a 35 fokot, aztán a hét közepén 5-6 fokos felfrissülés érkezik. Talán ha nem lett volna a hőkupola, akkor azt mondanánk, hogy embertelen hőség lesz ma és holnap, de így viszont sokat szelidőlt a hőkupolához képest ez a 34-35 fok. Megy tovább a Deja Vu vonat a Deja Vu-vel. I can't stop a besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jöjjenek a legfrissebb hírek, 7 után pedig generációk találkoznak. New Level Empire, Groove House. És itt lesz DJ Tonka is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Okay, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Rendkívül száraz a talaj a fehérvári parkokban. A héten is több lehetőség lesz véradásra a vármegyében. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rendkívül száraz a talaj Székesfehérvár parkjaiban. A Városgondnokság 10 helyszínen végzett vizsgálatot, a műszer szinte mindenütt nullás értéket mutatott. A föld több ponton annyira megkeményedett, hogy a szondát csak előre elkészített nyiláson keresztül tudták lehelyezni. A Halesliget 120 éves tölgye alatt ugyanakkor nedvességet jelzett a készülék, ez volt az egyetlen öntözetlen rész, ahol eltérő eredmény született. A Jávor téren egy rendszeresen locsolt fiatal fa mellett 13,3%-ot mértek. A jelenlegi helyzet a két évvel ezelőtti, augusztus végi állapothoz hasonló. A Városgondnokság folytatja a növények vízpótlását, és arra kéri a fehérváriakat, hogy ahol lehet, segítsenek az öntözésben. A héten több helyen is várják a véradókat Fehérvár megyében. Székesfehérváron a területi vérellátó központban, valamint a térség több településén is lehet vért adni. Szerdán Gárdonyban a Nemzedékek házában is várják a segíteni szándékozókat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, illetve melyik naptól nyújthatjuk ismét a karunkat. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiónkat Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb légkinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: Hétfőn marad a napos forró idő, 35 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Éjszaka sem frissül fel jelentősen a levegő, üllet időre számíthatunk. Holnap egy gyengülő hidegfront érkezik, a szél megélénkül, de a nappali felmelegedés még jelentős marad. A következő napokban fokozatosan enyhül a forróság, 30 fok körüli maximumok várhatók. Tartósabb változás a hét közepén érkezhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt az év 222. napján, augusztus 10, Lőrinc napja, Szent Lőrinc napja. A néphagyomány szerint a mai nap után már nem jó a dinnye, úgyhogy gyorsan vegyünk dinnyét. Jók, sőt a legjobbak viszont a zenék, amelyekkel készültem a 90-es és 2000-es évekből. Zenél ebben az órában a Brand New Heavies, nem sokára Rúzsa Magdi énekel, most pedig az Outkast jön a The Way You Move-val.
0: Best FM!

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 10-én, pontosan 40 éve a mai napon rendeztek először Forma 1-es futamot a Hungaroringen, illetve 1841-ben Sopronban kőeső esett a Magyar Kurír akkori híradása szerint. Sokan meteoritokra gyanakodtak, az igazság viszont az volt, hogy a talajban lévő apró köveket egy forgószél felkapta, felhordta a magasabb régiókba, majd amikor a vihar ereje lankadni kezdett, a kövek visszahullottak, záporoztak a talajra. További érdekességek augusztus 10-éről. Egy picit később addig szólnak a legjobb zenék, most Justin Timberlake-i a Can't Stop the Feeling a Best-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék a hét eleje, még 35-36 fokokat hoz, a hét közepén pedig egy újabb száraz hideg front mérsékli 5-6 fokkal a levegőt, részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán indítom Britney Spears dalát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Változik a buszközlekedés a királyi napok idején. Tudatos vízhasználatot kér a Fehérvíz Zrt. Fonyódligeti fogást nyerte az év strandétele versenyt. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Több buszjárat útvonala is módosul a székesfehérvári királyi napok idején. Augusztus 13-a és 24-e között a belvárosi rendezvények miatt terelésekre is hosszabb menetidőre kell számítani. A 15-ös, 16-os, 17-es, 26-os, 26-a, 34-es, 38-as és 42-es helyi busz is érintett. Számos szerelvény a Mésző Géza utcán keresztül közlekedik, egyes megállók kimaradnak, másokat pedig ideiglenesen áthelyeznek, tájékoztat az FMC. Augusztus 21 és 23-a között további módosítások lesznek. Ekkor egyes útvonalakon nem érintik az országzászló, az Áron Nagy Lajos teret, az Ybl Miklós lakótelepet, valamint a II. Rákóczi Ferenc általános iskolát. A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fehérvíz Zrt. Közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését és a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. Egy fonyódligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitás és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
2: Az idén rekordodönkött a nevező ételek és a nevező helyek száma, nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük. A népvándorlás indul meg az előző hirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
1: Hétfőn marad a napos forró idő, 35 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Éjszaka sem frissül fel jelentősen, a levegő üllet időre számíthatunk. Holnap egy gyengülő hidegfront érkezik, a szél megélénkül, de a nappali felmelegedés még jelentős marad. A következő napokban fokozatosan enyhül a forróság, 30 fok körüli maximumok várhatók. Tartósabb változás a hét közepén érkezhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 10-én hétfőn. Lőrinc napja van. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 117 éve a mai napon megszületett Leo Fender, hangszertervező, a Fender cég alapítója. Mi lett volna, gondoljunk csak bele, mondjuk Jimi Hendrix-el vagy Mark Knopflerrel, ha nincs Leo Fender. 40 éve ezen a napon először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. 1959. augusztus 10 megszületett Rosanna Arquette, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint a Kétségbeesve keresem Susant, a Nagy kékség, a Bérgyilkos a szomszédom, vagy a Ponyvaregény. Ma 66 éves Antonio Banderas spanyol színész, többek között a Bérgyilkosok, a Zorro állarca vagy a Desperado sztárja. 1961-ben a mai napon született John Ferris, ausztrál dobos, az In Excess alapító tagja. 62 éve a mai napon született Nene Cheri, svéd énekesnő, dalszerző. Legnagyobb slágere a Buffalo Stance és a Jusson Dorral közösen előadott Seven Seconds. A sort a 97-es születésű amerikai reality sztár és modell Kylie Jenner zárja. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy gyors közlekedési info Tibitől, azt írja: M0 Gyálnál M5 felé brutál dugó baleset miatt a másik oldalon meg bámészkodnak. Köszönjük szépen, 0620-55-55-155 ide jött. Rögtön 8 óra, érkeznek a friss hírek, a következő fél órában pedig itt lesz majd Michael Bublé. És Zséda is. Szeretem a Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen. Az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás,
4: a Mohu szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
6: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokás jog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: Az élet a tét. Ezzel a mondattal hívja fel a figyelmet a biztonsági jöv használatának fontosságára a rendőrség. Magyarországon 47 éve kötelező a biztonsági jöv használata a gépjárművekben, 1994 óta pedig a hátsó ülésen utazóknak is kötelező az öveket becsatolni, akár lakott területen belül, akár kívül tartózkodjanak. Szigorú szabályozás vonatkozik a biztonsági jövek használatára, amelyek rengeteg közlekedési balesetben játszanak életmentő szerepet. Ugyan nem előzi meg a baleseteket, viszont mérsékelheti annak következményeit. A passzív biztonság egyik fő alapeszközéről van szó, amelynek használatával jó eséllyel megakadályozható, hogy kizuhanjunk az autóból, illetve az utastérben is megóvhat minket a súlyosabb sérülésektől, olvasható a police.hu-n. Éppen ezért ne legyünk restek, indulás előtt becsatolni az övünket, hogy magunkat és másokat is biztonságban tudjunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Keddig érvényben marad a hőségriasztás. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a vármegyei rendőrök. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kedd éjfélig meghosszabbították a hőségriasztást, amelyet másodfokúra mérsékeltek. A tartós kánikula továbbra is fokozott figyelmet igényel, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és a tűzönap kerülése. Székesfehérváron több helyen működnek ivókutak, a legmelegebb órákban pedig az Alba Pláza, a Fehér Palota és a buszpályaudvar klimatizált helyiségeiben lehet felfrissülni. Hétköznapokon késő délutántól a városi strand is ingyenesen látogatható azok számára, akik Székesfehérvár polgári lakcímkártyával, valamint fényképes igazolvánnyal rendelkeznek. Tájékoztat a város oldala. Cserpalkovics András polgármester arra kér mindenkit, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Az ivókutak pontos helyszínei a város honlapján érhetők el. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a Fejérvár megyei rendőrök. Közösségi oldalukon arra kérik a Velencei tónál és más vízpartokon tartózkodókat, hogy vigyázzanak egymásra, a gyermekeket pedig egy pillanatra se hagyják felügyelet nélkül. A nagy melegben érdemes kerülni a tűzőnapot és ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre. Gyermeket vagy állatot még rövid időre sem szabad az autóba hagyni, mert az utastér gyorsan forrósodhat. A hatóság szerint kellő odafigyeléssel sok kellemes vagy kockázatos helyzet megelőzhető. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline, Jogsegély Szolgálata, valamint a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta a rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
9: 4 témában készítettük el ezeket a seginanyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunk az kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
8: Hétfőn marad a napos forró idő, 35 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Éjszaka sem frissül fel jelentősen, a levegő füllett időre számíthatunk. Holnap egy gyengülő hidegfront érkezik, a szél megélénkül, de a nappali felmelegedés még jelentős marad. A következő napokban fokozatosan enyhül a forróság, 30 fok körüli maximumok várhatók. Tartósabb változás a hét közepén érkezhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezeket föl, kinek a kedvenc napja a hétfő? Nem látok egyet, csak ott egyet, igen, Eros Ramazzotti, Il mio giorno preferito, azaz a kedvenc napom, címmel ő indítja ezt az órát, 6 perccel múlt 8, jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 10-én, tehát hétfőn, sok boldogságot a lőrinceknek és a szülinaposoknak, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók autópályáinkról. Felborult egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál, a 155-ös kilométernél mindkét oldalon a leálló sávon halad a forgalom, a határ felé már több mint 5 kilométeres a dugó. És sokkal nagyobb az M0-áson az M5-ös felé Gyálnál, szintén baleset az oka, a másik oldalon pedig a bámészkodók miatt lassul le a pálya és akadozik a forgalom. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Úgy tűnik, a sztároknak bejön a hétfő. Az óra elején Eros Ramazzotti énekelte a Kedvenc napom című slágerét, most pedig jön az It's a Beautiful Day-jel Michael Bublé a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nem arról volt szó, hogy vége, hogy hidegfront és lehűlés. Hát ehhez képest forró idővel indul a hét, majd szerdára száraz hidegfront mérsékli a nagy meleget 5-6 fokkal, addig viszont ma és holnap még 34-35 fok is lehet. Valahol tehát újabb adag meleget konzerváltak, és most ez a konzerv kinyílt. Kent Heat címmel a Jamiroquai dala is itt lesz a friss hírek után. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Rendkívül száraz a talaj a fehérvári parkokban. A héten is több lehetőség lesz véradásra a vármegyében. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rendkívül száraz a talaj Székesfehérvár parkjaiban. A Városgondnokság 10 helyszínen végzett vizsgálatot, a műszer szinte mindenütt nullás értéket mutatott. A föld több ponton annyira megkeményedett, hogy a szondát csak előre elkészített nyíláson keresztül tudták lehelyezni. A Halesliget 120 éves tölgye alatt ugyanakkor nedvességet jelzett a készülék, ez volt az egyetlen öntözetlen rész, ahol eltérő eredmény született. A Jávor téren egy rendszeresen locsolt fiatal fa mellett 13,3%-ot mértek. A jelenlegi helyzet a két évvel ezelőtti, augusztus végi állapothoz hasonló. A Városgondnokság folytatja a növények vízpótlását, és arra kéri a fehérváriakat, hogy ahol lehet, segítsenek az öntözésben. A héten több helyen is várják a véradókat Fehérvár megyében. Székesfehérváron a területi vérellátó központban, valamint a térség több településén is lehet vért adni. Szerdán Gárdonyban a Nemzedékek házában is várják a segíteni szándékozókat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, illetve melyik naptól nyújthatjuk ismét a karunkat. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiónkat Frittmann János, a hegykösségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és a minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: Hétfőn marad a napos forró idő. 35 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Éjszaka sem frissül fel jelentősen a levegő, üllet időre számíthatunk. Holnap egy gyengülő hidegfront érkezik, a szél megélénkül, de a nappali felmelegedés még jelentős marad. A következő napokban fokozatosan enyhül a forróság, 30 fok körüli maximumok várhatók. Tartósabb változás a hét közepén érkezhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Last FM, a legjobb zenék. Forrósággal indul a hét ma, és holnap még 35 fok körüli maximumra. Sok napsütésre készülhetünk, esni nem fog. Szerdán jön egy száraz hidegfront, ami mérsékli majd 5-6 fokkal a kánikulát. Vannak ezek a száraz hidegfrontok, mint amilyen az előző is volt. Volt, ahol persze esett az eső, de nálunk például a főváros nyugati agglomerációjában nem. És a szerdai is ilyen lesz, száraz hideg front, szóval kánikulává szelidült a forróság, így indul az új hét, és persze a legjobb zenékkel a 90-es és 2000-es évekből. Simply Red, In There A Lot Of Love, a Besten, jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most már két baleset is nehezíti a haladást az M0-áson az M1-es felé. Egy korábbi Gyálnál, az újabb pedig Sziget-Szent Miklósnál. Jó utat, rögtön 9 óra, jönnek a friss hírek, aztán All Summer Long címmel többek között Kid Rock slágere. És hozom a jazz meg azt is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban. Teljes körügyintézés, végleges kivonás, a Mohus szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag 3 eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárét, délen az Észak-Medőföld homokos, löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból István Fitol ered. A Sóstó a sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet utasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér-megyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Változik a buszközlekedés a királyi napok idején. Tudatos vízhasználatot kér a Fehérvíz Zrt. Fonyódligeti Fogás nyerte az év strandétele versenyt. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Több buszjárat útvonala is módosul a székesfehérvári királyi napok idején. Augusztus 13-a és 24-e között a belvárosi rendezvények miatt terelésekre is hosszabb menetidőre kell számítani. A 15-ös, 16-os, 17-es, 26-os, 26-a, 34-es, 38-as és 42-es helyi busz is érintett. Számos szerelvény a Mésző Géza utcán keresztül közlekedik, egyes megállók kimaradnak, másokat pedig ideiglenesen áthelyeznek, tájékoztat az FMC. Augusztus 21 1-e és 23-a között további módosítások lesznek. Ekkor egyes útvonalakon nem érintik az országzászló, az Áron Nagy Lajos teret, az Ybl Miklós lakótelepet, valamint a 2. Rákóczi Ferenc általános iskolát. A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fejérvíz ZRT közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését és a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. Egy fonyodligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitás és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
7: Az idén rekordodönköt a nevező ételek és a nevező helyek száma, nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük. A népvándorlás indul meg az előző hirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
6: Hétfőn marad a napos forró idő, 35 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Éjszaka sem frissül fel jelentősen a levegő, üllet időre számíthatunk. Holnap egy gyengülő hidegfront érkezik, a szél megélénkül, de a nappali felmelegedés még jelentős marad. A következő napokban fokozatosan enyhül a forróság, 30 fok körüli maximumok várhatók. Tartósabb változás a hét közepén érkezhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ahogy a hírek előtt is mondtam, összesen több mint 10 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé, balesetek miatt Gyálnál és Szigetszentmiklósnál, és ugyanekkor a szakaszon kell torlódásra készülnie annak, aki a határ felé tart az M1-esen. Felborult egy kamion Mosonmagyaróvárnál. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, 6 perccel múlt 9, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Tehet a sejt.
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt.
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar. Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma

0: Eszterfem, ha a legjobb zenék. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felé Baracskánál. 4-5 kilométeres ott a torlódás. Egy kicsivel nagyobb az M0-áson az M1-es felé, a Dunaharasztinál nemrég történt baleset miatt. És továbbra is 10 kilométeren haraszol a pálya az M1-esen Hegyeshalom felé, egy korábban Mosonmagyaróvárnál felborult kamion miatt. Jó utat, a közlekedési infók a 0620-55-55-155-re jönnek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Úristen, micsoda hang! Best FM a legjobb zenék. Whitney Houston énekelt, aki bekerült azon világsztárok sorába, akik saját Barbie babát kaptak. Az énekesnő ezzel olyan legendákhoz csatlakozott a Barbie Signature sorozatban, mint David Bowie, Diana Ross vagy Tina Turner. Ez pedig már Bob Marley dala, Jammin' MC Light-tal a Best

Best FM, a legjobb zenék. Forrósággal indul a hét, 34-35 fokok ma is, holnap is szerdán száraz hidegfront enyhíti 5-6 fokkal a kánikulát. Jön a Honey Beast, a Besten, jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Véget ért egy újabb óra, és véget ér lassan a hétfő reggel. Délelőtt is szólnak viszont a legjobb zenék, például az Alice DJ-től. Vagy a Hooligans-től. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Keddig érvényben marad a hőségriasztás. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a vármegyei rendőrök. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Kedélyfélig meghosszabbították a hőségriasztást, amelyet másodfokúra mérsékeltek. A tartós kárnyikula továbbra is fokozott figyelmet igényel, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és a tűzönap kerülése. Székesfehérváron több helyen működnek ivókutak, a legmelegebb órákban pedig az Alba Pláza, a Fehér Palota és a buszpályaudvar klimatizált helyiségeiben lehet felfrissülni. Hétköznapokon késő délutántól a városi strand is ingyenesen látogatható azok számára, akik Székesfehérvári lakcímkártyával, valamint fényképes igazolvánnyal rendelkeznek. Tájékoztat a város oldala. Cserpalkovics András polgármester arra kér mindenkit, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Az ivókutak pontos helyszínei a város honlapján érhetők el. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a Fehérvár megyei rendőrök. Közösségi oldalukon arra kérik a Velencei tónál és más vízpartokon tartózkodókat, hogy vigyázzanak egymásra, a gyermekeket pedig egy pillanatra se hagyják felügyelet nélkül. A nagy melegben érdemes kerülni a tűzőnapot és ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre. Gyermeket vagy állatot még rövid időre sem szabad az autóba hagyni, mert az utastér gyorsan forrósodhat. A hatóság szerint kellő odafigyeléssel sok kellemes vagy kockázatos helyzet megelőzhető. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline, jogsegélyszolgálata, valamint a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai. Mondta a rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: 4 témában készítettük el ezeket a seginganyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunk az kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon meg terhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
1: Hétfőn marad a napos, forró idő. 35 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Éjszaka sem frissül fel jelentősen a levegő, üllet időre számíthatunk. Holnap egy gyengülő hidegfront érkezik, a szél megélénkül, de a nappali felmelegedés még jelentős marad. A következő napokban fokozatosan enyhül a forróság, 30 fok körüli maximumok várhatók. Tartósabb változás a hét közepén érkezhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Az első Stephanie Germanottától, művész nevén Lady Gagától, aki csoda gyereknek számított, 4 évesen már zongorázott. Egyébként mielőtt saját karrierét elindította volna, olyan előadóknak írt dalokat, mint a Pussycat Dolls, Britney Spears, a New Kids on the Block, vagy Jennifer Lopez. 5 perc elmúlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

These sounds fall into my mind. Ezek a hangok jutnak eszembe, Best FM a legjobb zenék. Legalábbis a 90-es és 2000-es évekből. Kenny Dope és a Bucketheads közöse indult el, The Bob, These sounds fall into my mind címmel. Ha pedig hétfő, akkor az ezredforduló legnagyobb classic house trackjei forognak a Night Shiftben 6-tól a házigazdától, White Boytól, itt a Besten, 7-től pedig a lemezjátszók mögött, Lauer Christian.

0: Best FM, a legjobb zenék. Sajnos balesetekkel indult több helyen a hét. Az M1-esen még a reggeli órákban Mosonmagyaróvárnál a Hegyeshalomfelé vezető oldalon felborult egy kamion, csak a leálló sáv járható, továbbra is 7-8 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Szeged felé az elválasztó sáv növényzetét vágják, a 24-es és a 30-as kilométer között a belső sávot lassan mozgó munkagép foglalja el, 2-3 kilométeres az araszoló kocsisor, és lassabb az M7-es is a Balaton felé Martonvásár és a Velencei tó között, ahol a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek, amikor... Kinek milyen emlékei maradtak meg a 90-es és 2000-es évekből, legyenek bármilyenek is, a korszak zenéi biztosan felszínre hozzák majd a következő órában is, akár csak Akon dala a Locked Up. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra, a friss hírek után szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszakapcsolnak még egy paksi turbinát. Két medvetámadás is volt hétvégén Szlovákiában. Egész héten meleg, napos idő várható majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson, az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is elindulhat, ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött a paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben most csak egyetlen turbina üzemel. Újra összeül az országgyűlés. Múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt nem tartották meg a rendkívüli ülést, most azonban ismét összegyűlnek a képviselők. Ma délután egykor látnak munkához. Két új fideszes honatja is esküdt tehet, majd bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái következnek. A parlament a tervek szerint holnap szavaz az új köztársasági elnökről. Egy nap alatt két súlyos medvetámadás is történt Szlovákiában. A Turóczentmártoni járásban szombat este egy kerékpárosra rontott rá egy vadállat egy erdei magánúton. A férfi a belépni tilos tábla ellenére hajtott be oda. A sérültnek sikerült elmenekülnie. Megműtötték, állapota stabil. Másnap este a Nagy Turányi autópálya kijáratnál találtak egy sérült férfit. Őt súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Egy nőstény medve tépte meg, az állatot és két bocsát később kilőtték. Érkezik a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullás a perszeidák meteorrajnak köszönhető. Az idei csúcs 12-én, azaz szerda éjjel lesz, mondta rádiónknak Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, felpillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Felhő eleinte csak mutatóban lesz az égen, aztán az északnyugati északi tájakon a felhőzet már egyre jobban szűrheti a napsütést. Némi csapadék legfeljebb az északnyugati határ szélen fordulhat elő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A levegő 32-37 fokig melegszik. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megasztáros, X-faktoros stílusban, aki biztosan itt lesz velünk ebben az órában, az nem más, mint Kylie Minogue! De rajta kívül énekel Rúzsa Magdi, jön a Sweetbox és az Everything's Gonna Be Alright. Hozom segít, de csak Christina Aguilera után. In No Other Man, 4 perc múlt 11, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Mark Morrisonnal megyünk tovább, aki hazájában, Angliában vezette annó 96-ban ezzel a dallal a slágerlistát, míg a Billboardon a második helyig jutott. Egyébként ő az első és egyetlen európai előadója a legendás amerikai hip-hop kiadónak, a Death Row Recordsnak, Dr. Dre és Snoop Dogg kiadójának.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Továbbra is brutális dugó van az M1-esen Hegyeshalom felé, ahol még reggel Mosonmagyaróvárnál felborult egy kamion, csak a leállósáv járható, 10-12 kilométeres a torlódás. Érdemes az egyes főúton kerülni, azt hiszem egyértelmű. Lébénynél még lehajthat, aki szeretne. Erős a forgalom az M7-esen, a Balaton irányába Érd és Székesfehérvár között szakaszosan torlódnak az autók, ráadásul Martonvásár és a Velencei tó között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 35-ös és a 45-ös kilométer között az aktuális munkaterületnél a leállósávot zárják le, de alkalmanként egy rövid időre a külső sáv forgalmát is megállíthatják. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is átveszi a stafétát Majoros Rita, jönnek a legfrissebb hírek augusztus 10 hétfő, ma és holnap még kánikula 35 fok körüli maximumokkal, sok napsütéssel, csapadék nélkül, szerdán jön egy száraz hidegfront és kb. 5-6 fokkal hűti majd a levegőt, részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán Rita, Alexandra Burke és Florida közösét indítja majd a Bad Boys-t. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újraindítják a Paksi atomerőmű egyik turbináját. Gond van a játszóterek harmadával. Esőre nincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson. Az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is elindul. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben egyelőre csak egyetlen turbina üzemel. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek harmada. A fogyasztóvédők közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereken is. Az első fél évben mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg. A terek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Rekordkorán végeztek a gazdák az aratással. A korábbiakhoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 7-e körülre végeztünk az aratás munkákkal. Tavasz szárasság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi általában is. Azt lehet mondani, hogy 3-400 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy amit az előző években megszoktunk.
1: Erdőtűztomból Andalúziában 8000 hektáron pusztítanak a lángok, emiatt 6 településről 500 embert evakuáltak. A tűzoltók 2 aktív tűzfronttal küzdenek. Tegnap mintegy 500 szakember vett részt a munkában. A levegőből 26 járművel oltották a tüzet. Spanyolországban idén már 40 jelentős erdőtüzet regisztráltak. Ezek mintegy 200 000 hektárnyi területet érintettek. A szinte zavartalanul napos idő után, főleg az északnyugati északi tájakon már megjelenhetnek felhők, de zápor, zivatar inkább csak a határvidéken fordulhat elő. A levegő 32-37 fokig melegszik. Késő este 20-29 fokra számíthatunk. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után napközben 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, kellemes délután, szuper hétfőt kívánok mindenkinek, és könnyű akadályokat a hétre. Majoros Rita vagyok, Levinek jó pihenést kívánok, átveszem a stafétát, és a következő 6 órában velem tölthetik az idejüket. Hát remélem, hogy ez jó hír, az még talán jó, hogy a Coldplay is érkezik hamarosan, Alexandra Burke pedig már nyitja is az órát, jön a Bad Boys Floridával.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogy alakult a hétvége? Remélem, hogy jól érezték magukat, és ki tudták magukat pihenni, ki tudtak egy kicsit kapcsolódni. Én tegnap egy barátnős szülinapon voltam, egy ilyen kis hajókiránduláson, fergeteges volt, pont így a félig naplementében. Hát nagyon-nagyon jól szórakoztunk, úgyhogy ez egy kicsit így már megalapozta a hétfőmet is. Remélem, hogy önöknél is jó hangulatban telt az elmúlt két nap, és hogy itt vannak velem egész délután, és hallgatjuk együtt a legjobb zenéket. Ha valakinek egy picit kevésbé volt jó a hétvége, akkor azért maradjon, ha valaki pedig tovább vinné a hétvégi lendületet, akkor azért mindenki megtalálja ma is a kedvencét. Én pedig igyekszem a legjobb zenéket hozni jó hangulatban, és akár munka mellé, útközben, vagy éppen csak úgy lazulásképp hallgatni. Mondjuk Rosella dalát, jön az Everybody's Free, itt lesz majd Mario Winans is, hozok napkérdését, jövök közlekedési információkkal, de előtte még Jennifer Lopez dalával If You Had My Love, itt a Best FM-en, legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Az utakon járnak, ma is számítok önökre, látnak valamit, tapasztalnak valamit az utakon. Köszönöm, ha megírják, hogy felhívnak. A számunk nem változott, 0620-55-55-155-ös. Erős a forgalom az M7-esen, ezt írja Laci. Letenye felé méghozzá Érd és Székesfehérvár között torlódnak az autók. Ráadásul Martonvásár és a Velencei tó között veszélyes fákat vágnak ki. 35-ös, 45-ös kilométerek között a munkaterületnél a leállósáv ilyenkor zárva van, úgyhogy alkalmanként egy rövid időre a külső sáv forgalmát is megállítják, ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, még egyszer a számunk, én itt számolok az önök üzeneteivel is. Ha bárki lát valamit az utakon, megköszönöm, ha gondol ránk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Imádom énekelni ezt a dalt, ez volt Blaze és Diaz, és a Minden másképp lesz. Közben pedig elérkeztünk egy órához, jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, pár percünk van még, utána pedig Ne jó érkezik, és a Sexy Love. És jön majd a 4-es Street is, és az üzenet a távolból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Estétől még egy turbina termelhet Pakson. Adjunk inni a madaraknak. Az előrejelzések szerint a száraz meleg idő kitart. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson, elindul majd az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben jelenleg csak egyetlen turbina üzemel. Újra összeül az országgyűlés. Múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt nem tartották meg a rendkívüli ülést, most azonban ismét összegyűlnek a képviselők. Ezekben a percekben látnak munkához. Ma két új fideszes honatja is esküt tehet, majd bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái következnek. A parlament a tervek szerint holnap szavaz az új köztársasági elnökről. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Történelmi mélypont közelében van több folyó vízállás a Horvátországban. Rendkívül alacsony például a Duna és a Dráva szintje. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek felszínre. Ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni eszékre. Az Orjava vízállása mindössze 3 centi, a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. A szakemberek szerint ugyanis egyelőre nem várható jelentős csapadék utánpótlás. Felhő eleinte csak mutatóban lesz az égen, aztán az északnyugati északi tájakon a felhőzet már egyre jobban szűrheti a napsütést. Némi csapadék legfeljebb az északnyugati határszélen fordulhat elő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A levegő 32-37 fokig melegszik. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Délután 1 óra múlt, lassan 5 perccel megy tovább a hétfő, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek. Majoros Réta vagyok ebben az órában is. A legjobb zenéket kiválogattam össze és kerestem ki a 90-es, 2000-es évekből, mint a Simply Red és a Sunrise például, vagy Ne jó és a Sexy Love. Utóbbival már indul is az óra. Szép napot!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

Best FM a legjobb zenét, meg is hoztam a nap témáját. A közvetlen szomszédommal találkoztam a minap, és pont azt mondta, hogy nagyjából egy éve vagyunk szomszédok, hogy fú, hát bocs, hogyha a múltkor egy kicsit hangos volt, mert hogy áthívott pár haverját, és hogy ha esetleg egy kicsit hangosak voltak, akkor elnézést kér. De egyébként bevallom őszintén, egyáltalán nem hallottam az előző estéből semmit, lehet, hogy azért, mert fülesett zenét hallgattam, vagy szimplán észre sem vettem, de én tényleg nem vagyok az a szomszéd, aki az ilyesmikért szól. Nyilván, ha hajnali 4-kor is még ordítanának, akkor azért igen, de erről egyáltalán nem volt szó. És pont emiatt jutott eszembe az, hogy vajon milyen egy tökéletes szomszéd. Bár talán tökéletes szomszéd nincs, de milyen egy igazán jó szomszéd? Szól, hogyha valami van, vagy pont, hogy nem szól? Tudunk neki mondjuk kulcsot adni, hogy virágokat locsoljon? Ilyen egyáltalán létezik még manapság? Szóval mitől jó egy jó szomszéd? Ma délután erre vagyok kíváncsi, és jöhetnek a tapasztalatok, vélemények. 0620 55 55 155. Ha valaki jó szomszédnak tartja magát, én azt gondolom, azt is nyugodtan megírhatja. Én azt gondolom, hogy jó szomszéd vagyok. Talán pont attól, mert közreműködő vagyok, szívesen segítek, ha arról van szó, nem is tudom akár felcipelni csomagokat az idősebbeknek, vagy nem vagyok túl hangos lakó sem, vagy legalábbis remélem, bár az alattam lakó szerintem néha azért a magas sarkúban járkálást nem annyira csípi, de talán ez a legnagyobb probléma. Szóval 0620 55 55 155, jöhetnek az üzenetek, és mellé pedig Sheryl Crow és az All I Wanna Do. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, hozom a legfrissebb útinfókat. Azt kaptam az M5-ösről, hogy Szeged felé Őrkén térségében javítják a burkolatot az 53-as kilométernél, így csak egy sáv járható, és már több kilométeres a torlódás. A hajnali órákban felborult egy kamion az M1-esen, Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. 155-ös kilométernél a határ felé továbbra is csak a leálló sáv járható, úgyhogy így közel 10 kilométeres a torlódás ott. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, így ezen az oldalon úgy olyan 2 kilométeres araszolásra kell számítani. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó, tehát mindenkinek is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek, pár perc múlva délután 2 óra lesz már, úgyhogy tényleg nagyon pereg ez a hétfő. Menjünk is neki a következő órának. Whitney Houstonnal jön az I'm Every Woman. És itt lesz a Bombon is, és a hétvégi királylány.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A szokottnál kevesebb gabona termett tájfuntomból Kínában. Nálunk egyelőre nem sok csapadék várható, marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rekordhamar végeztek a gazdák az aratással. A korábbiakhoz képest viszont 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 7-e körülre végeztünk az aratás munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek az munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400.000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
1: Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek harmada. A fogyasztóvédők közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereken is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt vizsgáltak meg. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Harci gépeket kellett bevetni Donald Trump golf központja fölött. Az amerikai elnök itt töltötte a hétvégét, így a New Jersey államban lévő létesítménynél ideiglenes repülési korlátozásokat vezettek be. Két repülő mégis odatévedt tegnap. Ezeket az amerikai légierő vadászgépei kísérték ki a lezárt légtérből. Azt nem közölték, hogy milyen járművekről van szó. Fennakadásokat okoz a Delfin tájfun Kína több térségében. A heves esőzések és viharok eddig az ország keleti és középső részét érintették. Shanghaiban például a víz utcákat öntött el, a város két repülőterén pedig csaknem 1000 járatot töröltek. A tájfun maradványai most észak felé tartanak. Pekingbe, Tianjinbe vagy Hopeibe is jelentős esőzéseket vihetnek. A hatóságok árvízveszélyre, földcsuszamlásokra figyelmeztettek. A szinte zavartalanul napos idő után, főleg az északnyugati északi tájakon már megjelenhetnek felhők, de zápor, zivatar inkább csak a határvidéken fordulhat elő. A levegő 32-37 fokig melegszik. Késő este 20-29 fokra számíthatunk. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után napközben 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mitől lesz valaki jó szomszéd? Ma délután ez a nap kérdése. Jöhetnek akár a saját tapasztalatok is a 0620-55-55-155-re, na meg a legjobb zenék. Úgyhogy Whitney Houston érkezik mindjárt, és az I'm Every Woman, de jön Eminem is Dido-val, most pedig Danny Minogue és az I Begin to Wonder. 2 óra múlt 5 perccel.
0: Best

0: és kegyetlen, mint halottját az itt.
1: Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy milyen a jó szomszéd, vagy mitől lesz valaki jó szomszéd? Már csak úgy záporoznak az üzenetek. Kati azt írja, a jó szomszéd szerintem az, aki figyel a másikra, de nem akar beleavatkozni az életébe. Ha kell, segít, ha pedig nem kell, akkor békén hagy. Szerintem ez egy tökéletes leírás. Írt Peti is, nálam az a jó szomszéd, akinek lehet kölcsön kér, akitől lehet kölcsön kérni egy kis cukrot, és nem úgy adja oda, mintha a fél kamráját kértem volna el. Nagyon jó. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, sőt, kikerült egy poszt is a kérdéssel, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe hozok egy kis Red Hot Chili Peppers-t. Under the Bridge, itt a Best FM-en. So

0: Best FM a legjobb zenék, vigyázzon mindenki magára az utakon. A hajnali órákban felborult egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél továbbra is csak a leállósáv járható, 20 kilométeres már a torlódás. Aki teheti, a 129-es jelű Sopron, Csorna, Szombathely és a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontok között kerüljön az 1-es főúton, mert az autópályán maradva a határ felé lényegesen, sőt nagyon hosszú lesz a menetidő. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, amit úgy nagyjából 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ide várom továbbra is az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A nyári napsütés feltölt energiával, de bőrünknek ilyenkor extra védelemre van szüksége. Dr. Durai Jónás Noémi, a MOTE szakértője, az Orvos Klinik Egészségközpont orvosigazgatója segít összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat.
2: A napfény jó kedvet ad, feltölt energiával, de a bőrünknek védelemre van szüksége. Már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, és hosszú távon növelheti a bőrbetegségek kockázatát. Ezért ne feledjük, használjunk legalább 30-as faktorszámú fényvédőt, és 2 óránként, valamint fürdés, sportolás után kenjük újra. A fényvédőt érdemes már indulás előtt 15-20 perccel felvinni a bőrre, és ne feledkezzünk meg az olyan könnyen leégő területekről sem, mint a fülek, az orr, a tarkó vagy a lábfejek. Fontos tudni azt is, hogy a felhős idő nem jelent teljes védelmet, az UV-sugárzás ilyenkor is elérheti bőrünket. Vigyázzunk magunkra és szeretteinkre, élvezzük a napsütést felelősen.
1: Élvezd a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak.
4: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Rendkívül száraz a talaj a fehérvári parkokban. A héten is több lehetőség lesz véradásra a vármegyében. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rendkívül száraz a talaj Székesfehérvár parkjaiban. A Városgondnokság 10 helyszínen végzett vizsgálatot, a műszer szinte mindenütt nullás értéket mutatott. A föld több ponton annyira megkeményedett, hogy a szondát csak előre elkészített nyíláson keresztül tudták lehelyezni. A Halesliget 120 éves tölgye alatt ugyanakkor nedvességet jelzett a készülék, ez volt az egyetlen öntözetlen rész, ahol eltérő eredmény született. A Jávor téren egy rendszeresen locsolt fiatal fa mellett 13,3%-ot mértek. A jelenlegi helyzet a 2 évvel ezelőtti, augusztus végi állapothoz hasonló. A Városgondnokság folytatja a növények vízpótlását, és arra kéri a fehérváriakat, hogy ahol lehet, segítsenek az öntözésben. A héten több helyen is várják a véradókat Fehérvár megyében. Székesfehérváron a területi vérellátó központban, valamint a térség több településén is lehet vért adni. Szerdán Gárdonyban a Nemzedékek házában is várják a segíteni szándékozókat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, illetve melyik naptól nyújthatjuk ismét a karunkat. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak. Tájékoztatta rádiónkat Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
6: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és a minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb légkinyelés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó. Össze fog megint tollódni a szület. Egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is. Akármilyen kis termés is van.
5: Hétfőn marad a napos, forró idő. 35 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Éjszaka sem frissül fel jelentősen a levegő, üllet időre számíthatunk. Holnap egy gyengülő hidegfront érkezik, a szél megélénkül, de a nappali felmelegedés még jelentős marad. A következő napokban fokozatosan enyhül a forróság, 30 fok körüli maximumok várhatók. Tartósabb változás a hét közepén érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello Fejér, hello Velence, nagyon vidám, kellemes hétfő délután kívánok önnek. Így augusztus 10-én, amikor is a mikrofonnál Nagy Zeti a folytatásban egészen 18 óráig a Best FM Night Shift indulásáig. Remélem, hogy velem tart, mert hozom önnek életünk legjobb zenét, ami közül már is pörög a Daxos slágere. Ez a Barbra Streisand.
0: 108 és 90,4 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az Airi Mafiától szólt a Volt egy álmom az elmúlt percekben. Azok a párok, akiknek pedig egy kisbaba volt az álma és az össze is jött, ők készülhetnek már a szülés fantasztikus élményére. Mármint, hogy ez tényleg fantasztikus legyen, annak érdekében pedig ellátogathatnak a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda ingyenes szülésre felkészítő tanfolyamaira, ami pedig ősszel folytatódik. Az idei évben még két turnus lesz, az első szeptember 21-től október 26-áig tart, majd a második pedig november 2-től december 7-ig. Várják a 20. várandósági hetüket betöltött leendő anyukák jelentkezését, és jó hír, hogy az apukák is elkísérhetik a kismamákat, úgyhogy lehet ez egy családi program tulajdonképpen. Ami viszont fontos, hogy a tanfolyamra elsősorban azokat várják, akiknek a szülés várható időpontja nem esik egybe a tanfolyam időszakával, tehát mind a 6 alkalmon részt tudnak venni. A program ingyenes, viszont előzetes regisztrációhoz kötött. Hát azt mondják, hogy a kisbaba egyébként mindent hall az anyuka pocakjában, és vannak olyan babák is, akik pedig imádják a zenét. Szerintem amúgy én is ilyen voltam annak idején. Mondjuk én imádom most is, pláne, hogyha a 90-es, 2000-es évek bestjeiről van szó, amiket pedig itt talál, a 101.8-ra és a 90,4-re hangolva, ahol már is jön a You Gotta Be Desi.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a jetlagtől szólt a szemegén az elmúlt percekben, hát akár egyénileg, akár párosan, de az biztos, hogy még mindig folytatódik a Magyar Vörös Kereszt és az Országos Félrelátó Szolgálat nyári kampánya. Közös sajtóközleményben fejezték ki köszönetüket azoknak a véradóknak, akik az elmúlt hetekben segítették stabilizálni a hazai vérkészleteket, hiszen a nyáron általában csökken a véradói kedv a szabadságolások és a nyaralások miatt, és bizony ez látszott is a véradói számokon, de szerencsére a segítő szándék hatására stabilizálódtak a vérkészletek, de azért továbbra is nagy szükség van a donorok segítségére, hiszen naponta 1600-1800 véradóra van szükség ahhoz, hogy ez továbbra is stabil maradjon. Székesfehérváron a kórház területi vérellátójában minden hétköznap reggel 8 órától várják a donorokat, általában 15 óráig, kivéve péntekenként, akkor 14 óráig. Emellett pedig még külső helyszíneken is lehet vért adni, így ma még 17:30-ig Iszka-Szentgyörgyön, a Rákóczi Ferenc utca 2-es szám alatt, holnap pedig Dunaújvárosban, a Vasmi út 10-es szám alatt. Aztán szerdán Gárdonyban a Nemzedékek házában várják az önkénteseket 13 óra és 18 óra között, csütörtökön pedig Baracskán, a házasságkötő teremben 14 és 17 óra között, a péntek pedig a Sárbogárdiaké lesz, a Művelődési házban adhatnak majd vért. Ezt pedig az teheti meg, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát, de tudja, lakcímkártya, tajkártya és személyi mindenféleképpen legyen önnél. Ez nagyon-nagyon fontos, na meg a Best FM is, szerintem, hiszen életünk legjobb zenéit hallgatva, sokkal hamarabb elrepül az a véradói egy óra, meg a hétfő délután is, bármit is tevékenykedjen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Bár jelenleg nincs érvényben a harmadfokú hőségriasztás, mert hogy másodfokúvá redukálódott ez a figyelmeztetés, viszont ebben az esetben is oda kell figyelnünk arra, hogy milyen dolgokat hagyunk az autóban. Megmondom önnek őszintén, én egyáltalán nem szeretek ilyenkor semmit sem elölhagyni, pláne nem üdítős flakonokat, vizes flakonokat, vagy éppen kézfertőtlenítőt, de még laptopot sem, hiszen az autó belseje gyorsan extrém hőmérsékletűvé válhat, ezért nem jó, hogyha telefont, laptopot vagy powerbankot hagyunk elől, hiszen a lítium aksi ilyenkor különösen veszélyes. Hamar megsérülhet vagy túlmelegedhet az extrém hő hatására, vagy hőmegfutásba kerülhet, ami tüzet is okozhat, olvasható a Fejér-Vár megyei hírportálon. Ezeket nem az extrém hőségre tervezték. Éppen ezért a telefont, a laptopot, a tabletet és még a vezeték nélküli fülhallgatót is érdemes kivenni a kocsiból, hogy ne károsodjon, ha az aksi, így ne csökkenjen annak élettartama. Én múltkor kint felejtettem egyébként a laptopomat, hát jó meleg volt az egész laptop ház, de nagyon rimánkodtam neki, hogy ne menjen tönkre, hagytam kiülni, leülni, és itt szerencsére már normálisan működik úgy, mint eddig, ne utánozzon, figyeljen oda ezekre a dolgokra. Na meg figyeljen oda a vezetésre is, hiszen a nagy melegben csökkenhet a reakcióidőnk és a koncentráció képességünk, de hogyha van útinfója Székesfehérvár vagy a Velencei tó térségéből, akkor pedig arra kérem, hogy azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, hogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Ez itt az.
2: Ez itt a legnagyobb buli, ez itt az. Ez itt a legjobb
1: A pole pozíciót pedig Madonna és Justin Timberlake kapja, itt lesz a hírek után a 4 Minutes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
5: Egy jó tanács. 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
6: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen. Az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Változik a buszközlekedés a királyi napok idején. Tudatos vízhasználatot kér a Fehér Víz Zrt. Fonyódligeti Fogás nyerte az év strandétele versenyt. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Több buszjárat útvonala is módosul a székesfehérvári királyi napok idején. Augusztus 13-a és 24-e között a belvárosi rendezvények miatt terelésekre is hosszabb menetidőre kell számítani. A 15-ös, 16-os, 17-es, 26-os, 26-a, 34-es, 38-as és 42-es helyi busz is érintett. Számos szerelvény a Mésző Géza utcán keresztül közlekedik, egyes megállók kimaradnak, másokat pedig ideiglenesen áthelyeznek, tájékoztat az FMC. Augusztus 21 1-e és 23-a között további módosítások lesznek. Ekkor egyes útvonalakon nem érintik az országzászló, az Áron Nagy Lajos teret, az Ybl Miklós lakótelepet, valamint a II. Rákóczi Ferenc általános iskolát. A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fehérvíz Zrt. Közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését és a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitás és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
8: Az idén rekordodönköt a nevező ételek és a nevező helyek száma, nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük. Népvándorlás indul meg az előző hirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
7: Hétfőn marad a napos forró idő, 35 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Éjszaka sem frissül fel jelentősen a levegő, üllet időre számíthatunk. Holnap egy gyengülő hidegfront érkezik, a szél megélénkül, de a nappali felmelegedés még jelentős marad. A következő napokban fokozatosan enyhül a forróság, 30 fok körüli maximumok várhatók. Tartósabb változás a hét közepén érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ígértem, hogy csak pár pillanat lesz az egész, szerintem tartottam ezt az ígéretemet, már is pörögnek tovább életünk legjobb zenéit a 101.8 és 90.4-en, ami közül ebben az órában fixen hozom Chris Crush slágerét, itt lesz majd a Jump, és az Animal Cannibals-tal is az Ez itt az, az órát pedig Madonna és Justin Timberlake kezdi már is.
0: 101.8 és 90.4 Best

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Notfi Begi, Gáspár Laci és Curtis átdolgozásában szólt az Éjjel érkezem az elmúlt percekben. Tehát szerintem az előttünk álló napokban ezt a dalt is sokat éneklik majd a MÁV munkatársai, főleg azok, akik részt vesznek az éjszakai zajjal járó munkavégzésben. Augusztusban a Székesfehérvár környéki vasútvonalakon lehet számítani ilyen zajokra, amely miatt a lakosság megértés és türelmét kéri a társaság.

Ugye a múlt héten Zichy-Újfalun lehetett ezt hallani, holnap pedig Gárdonyban 22 órától kell erre számítani, másnap hajnali 4-ig, szerdán kápolnásnyéken, csütörtökön pedig Moharakodon lesznek ilyen munkálatok, aztán elérkezünk a székesfehérvári térséghez is, így augusztus 17-én és 18-án, éjszakánként 21:35-től, másnap reggel 6-ig hallhatjuk majd ezeket a különös zajokat, 18-án Ercsiben, 24-én és 25-én pedig Puszta Szabolcson. De tudja, ahhoz, hogy elnyomja ezeket a zajokat, semmi más nem kell tennie, csak felhangosítani a rádiót. Jó, hát mondjuk hajnalban lehet, hogy annyira nem örül a szomszéd, de ki lehet hozni ebből egy jó kis nyáresti partit is, például Chris Cross slágerével. Jön már is a Jump!

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben készülhetnek a tánc szerelmesei, hiszen nem sokára felpattanhatnak a székükből és kipróbálhatnak egy csomóféle táncot, mert hogy érkezik a második Velence Dance Summer Intensive Festival, amely Gárdonyban várja a táncművészet iránt érdeklődő fiatalokat. Az ingyenes program augusztus 24-e és 28-a között kerül megrendezésre, és ez tulajdonképpen egy workshop sorozat lesz a Magyar Balett Színházért Alapítvány szervezésében és a Székesfehérvári Balett Színház közreműködésével. A fesztivál célja, hogy a 14. életévüket betöltött táncot és mozgást kedvelő fiatalok magas színvonalú szakmai képzésben részesüljenek, közben pedig a kortárs táncművészet legkülönfélébb területeibe is bepillantást nyerhetnek. Lesz itt modern és kortárs tánc, klasszikus balett, de még testtudat és szabad tánc is. A részvétel díjtalan, viszont a férőhelyek száma korlátozott, sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten viszont életünk legjobb zenéit korlátlan mennyiségben hallgathatja, bármikor is hangoljon. A 101,8-ra és a 90,4-re, ahol a folytatásban már játszom is az Animal Cannibal slágerét. Jön az ez itt az.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben hamarosan folytatódik a Múzeum Talks programsorozat. A Székesfehérvári Szent István Király Múzeum beszélgetős műsora augusztus 19-én szerdán tér majd vissza a rendház épületbe. A főutca 6-os szám alatt 14 órától kurátori tárlatvezetésen vehetünk részt a Totus Tools című kiállításban, majd egy kerekasztal beszélgetés veszi kezdetét a Mária Kultusz a művészetben, II. János pápa öröksége és a Totus Tools kiállítás üzenete címmel. A programra sok szeretettel várják az érdeklődőket, de aki nem tud addig várni, hogy bepillantást nyerjen a történelem különös pillanataiba, őt ezen a héten csütörtökön várják a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban. Itt pedig a székesfehérvári Koronázó Bazilika árpádkori kőfaragványairól készült fotóalbumot mutatja majd be a kötet fotósa Vágó Ádám. A rendezvényre a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják önt, bármikor is hangoljon a 101,8-ra és a 90,4-re. Biztos lehet benne, hogy egy igazi időutazásban lesz része. Na jó, nem megyünk vissza az Árpád-korba, csupán a 90-es, 2000-es évekbe, amikor is a CNC Music Factory kijött a Do You Wanna Get Funky című dallal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy incifincit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban. Olyan jó kis dalokkal, mint a kék a szívem.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog.
1: Az órát pedig Sarah Connor és TQ kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Keddig érvényben marad a hőségriasztás. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a vármegyei rendőrök. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kedélyfélig meghosszabbították a hőségriasztást, amelyet másodfokúra mérsékeltek. A tartós kánikula továbbra is fokozott figyelmet igényel, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és a tűzönap kerülése. Székesfehérváron több helyen működnek ivókutak, a legmelegebb órákban pedig az Alba Pláza, a Fehér Palota és a buszpályaudvar klimatizált helyiségeiben lehet felfrissülni. Hétköznapokon késő délutántól a városi strand is ingyenesen látogatható azok számára, akik Székesfehérvár vári lakcímkártyával, valamint fényképes igazolvánnyal rendelkeznek. Tájékoztat a város oldala. Cserpalkovics András polgármester arra kér mindenkit, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Az ivókutak pontos helyszínei a város honlapján érhetők el. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a Fehérvár megyei rendőrök. Közösségi oldalukon arra kérik a Velencei tónál és más vízpartokon tartózkodókat, hogy vigyázzanak egymásra, a gyermekeket pedig egy pillanatra se hagyják felügyelet nélkül. A nagy melegben érdemes kerülni a tűzőnapot és ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre. Gyermeket vagy állatot még rövid időre sem szabad az autóba hagyni, mert az utastér gyorsan forrósodhat. A hatóság szerint kellő odafigyeléssel sok kellemes vagy kockázatos helyzet megelőzhető. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline, Jogsegély Szolgálata, valamint a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta a rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
6: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
5: Hétfőn marad a napos forró idő, 35 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Éjszaka sem frissül fel jelentősen a levegő, üllet időre számíthatunk. Holnap egy gyengülő hidegfront érkezik, a szél megélénkül, de a nappali felmelegedés még jelentős marad. A következő napokban fokozatosan enyhül a forróság, 30 fok körüli maximumok várhatók. Tartósabb változás a hét közepén érkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A gyakorlási hírek után már is pörgünk tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, ebből a pörgésből pedig nem hiányozhatnak olyan fantasztikus előadók sem, mint Usher. Tőle biztos, hogy jön majd a Yeah, na meg Szakács Gergő is Rúzsa Magdival közösen, az órát pedig, ahogy ígértem, Sarah Connor és TQ kezdi már is itt a
0: Best FM. 101.8 és 90.4 Best FM, a legjobb zenék.
7: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Geszti Péter és Péter Tibori Beléd szerettem, ez van című dala szólt az elmúlt percekben. Hát a szerelem az mindig egy kényes és nehéz kérdés. Kutatók ezrei vizsgálták már, hogy hogyan alakul ki és mi is mélyíti el tulajdonképpen ezt az érzést, de azért van néhány praktika, néhány trükk, amit bevethetünk annak érdekében, hogy minél inkább megjelenjenek azok a bizonyos pillangók a gyomrunkban. Például ha romantikázunk, ez pedig augusztusban a legkönnyebb, hiszen ilyenkor jönnek a hullócsillagok. Jó, vannak az év többi időszakában is, de a perszeidák, ami az egyik leglátványosabb meteorraj, hát azok bizony ilyenkor érik el maximumukat. Augusztus 12-éről 13-ára egészen pontosan, úgyhogy már csak egy kevés ideje van meghívni a kedvenc emberét egy kis piknikezésre. Hogyha most nem érne rá semmi gond, augusztus 23-áig itt lesz velünk ez a meteorraj, amelyről azt mondják a szakemberek kissé túlzóan, hogy akár 100-150 meteort is láthatunk. De szerintem, ha már egy 10-20 hullócsillagig eljutunk, az is óriási élmény tud lenni. Szép meteor záporról van tehát szó, és az égen bárhol feltűnhetnek ezek a hullócsillagok. A lényeg, hogy egy kicsikét vonuljunk el Székesfehérvár és a Velencei tó térségének fényeitől, és várjuk türelmesen, amíg alkalmazkodik a szemünk a sötéthez. Utána viszont már csak számolnunk kell, na meg húzni a kívánság listánkon a pipákat, hiszen tudja, ha lát egy hullócsillagot, akkor kívánni kell. Arról nem is beszélve, hogy egyébként részleges napfogyatkozás is augusztus 12-én lesz, ami szintén látható lesz Székesfehérvárról, egy ilyen nagyjából 60%-os takarással, de ezt csak erre a célra kifejlesztjük. Tehát szemüvegben szabad vizsgálni. Életünk legjobb zenét viszont bárhol, bármivel és bármilyen körülmények között tudja hallgatni, hogyha a 101.8-ra és a 90,4-re hangolt, ahol 0-24-ben pörgetjük önnek a 90-es, 2000-es évek legjobbjait, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: Kádár 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Aki sétál egyet ezekben a napokban Székesfehérvár belvárosában, ő már láthatja, hogy bizony a város gőzerővel készül az idei királyi napok programsorozatra, ami augusztus 14-én veszi kezdetét, és egészen augusztus 23-áig tart majd. Ennek pedig egyik elengedhetetlen része a Nemzetközi Néptáncfesztivál, amelyre határon innen és túlról is érkeznek vendégek. Idén sem lesz ez másképp, és csak úgy, ahogy az elmúlt években, most is szeretettel fogadják a lakosság hozzájárulását a fesztiválhoz, hiszen a szervezők saját maguk is főznek a vendégeknek, és igazi magyaros finomságokat szeretnének készíteni. Ehhez várják a zöldségeket, a gyümölcsöket és egyéb alapanyagokat. Ezekkel bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az Egy kosárnyi gondoskodás című akcióban ma startolt el ez a felhívás, amelynek keretében a Malom utcai táncházba várják a paradicsomokat, paprikákat, krumplikat, hagymákat, fokhagymákat, tehát az igazi magyaros ízeket, de jöhet az ubi, az alma és a szilva is. Olvasható az Alba Régia Tánc Egyesület felhívásában. A szervezők hálás szívvel köszönik a segítséget, na de ahogy azt már megszokhattuk, idén sem csak néptánc lesz a királyi napokon, hanem rengeteg egyéb program is, így például fúvós és katonazene, fehérvári mézünnep, kertmozi, középkori időutazás, öreghegyi mulatság, Szent István ünnepéről nem is beszélve, mellettük pedig érkezik a TNT zenekar és a Grund formáció is, úgyhogy ismét megtelik élettel Székesfehérvár belvárosa. A Best FM zenei listája pedig tel is tele van a 90-es 2000-es évek bestjeivel, amiket megállás nélkül 0-24-ben pörgetünk önnek, hogy fergetegesen teljen a hétfő délutánja is, a folytatásban például a Halott Pénz slágerével. Jön már is a majd!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol I The Car és Fedele Grand kötöse után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, hiszen érkezik DJ White Boy, és indul vele a hétfő esti parti 18 órától. Én pedig most KT és Zabos Regina Mástöle egy című dalával mára búcsúzom, és egy kicsit szabizok a héten, de hamarosan újra jövök. Az elmúlt mintegy 3 órában Nagy Detit hallotta, további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Törvénybe kerülhet a vízhez, energetikához és fenntartható környezethez való jog. Többlettel zárt a költségvetés júliusban, ezrek tüntettek Ceutában. Villányi Eszter vagyok. Le kell zárni a víz megtartással és az atomenergiával összefüggő tabukat, ezt a miniszterelnök mondta napi rend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett, nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. A játszóterek harmada megbukott az ellenőrzésen. A fogyasztóvédők közterületi játszótereken, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarain vizsgálódtak, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt ellenőriztek. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Kábítószer birtoklás miatt nyomoz a rendőrség a hajógyári szigeti koncert alatt történt rosszulétek ügyében. Egy fiatal arról posztolt, hogy a szombati buli alatt a húgát tudtán kívül bedrogozhatták. Egy 39 éves nő később videóban számolt be arról, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal összecsuklott. A Telex kérdésére a BRFK azt írta, már több tanút is meghallgattak az ügyben, és a cél, hogy teljes körűen tisztázzák a történteket. A Sziget azt közölte, minden lehetséges módon segíteni fogják a nyomozóhatóság munkáját. Több ezren tüntettek Ceutában, a demonstrálók a migrációs válság azonnali megszüntetését követelték a spanyol kormánytól és az európai intézményektől. Az eseményt egyébként az észak-afrikai spanyol város keresztény, muszlim, zsidó és hindu vallási közösségei közösen hirdették meg egy lakossági civil szervezettel a július 30-ai tömeges határsértés miatt. Marad a napos száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: Ezt FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Aki már feliratkozott a Mixcloud profilomra, ő kapta az értesítést a múlt héten, aki pedig nem tette meg, tegye meg, hogy majd a jövőben elsőként értesülhessen arról, hogyha új mixek kerülnek fel a többi mellé, közé, alá helyett. Mert hogy ez történt a múlt héten is, 5 újabb mix elérhető, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt a profilomat keressétek korábbi nácsíptes mixekért, természetesen az újonnan feltöltött mixek mellett is, meg a régiek mellett is, ott vannak a tracklisták.

right now.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, amiket kapunk a 0625555155-re, illetve a saját felületünkre, a Best FM Nightshift-re, Instán és Facebookon keresztül, de néha azért őszintén megmondom, egy picit úgy érzem magam, mint az ilyen nagy hipermarketekben, hogy ott már júliusban az iskola kezdése volt a kirakva a cuccok. Tehát még van azért a nyárból egy 3 hét, de én értem az izgatottságot, meg a kíváncsiságot, hogy mi lesz majd ősztől, hogy a Nácsi bulikkal mi lesz, dolgozunk rajta, de azért most még én azt mondom, hogy élvezzük a nyarat, jó, amíg még van belőle, és aztán majd, hogyha szeptembertől megint lehet majd velünk havi rendszerességgel találkozni valahol, akkor azt úgy is mondani fogjuk itt is, meg kerülnek fel majd az infók az előbb említett profiljainkra, a Best FM Nácsi Facebook, illetve Instagram profilunkra. Jó, de nagyon-nagyon szépen köszönjük az érdeklődést, dolgozunk azon, hogy megint tudjunk rendszeresen együtt bulizni a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereire, és addig is, amíg ez megvalósul, addig itt, hétfőtől vasárnapig 6 és 8 óra között mixeljük a legjobbakat az ezredfordulóból.

0: White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És egyetlen mondat erejéig még visszatérve arra, ugye, hogy ne siessük el, élvezzük ki a nyarat. Egyelőre még a Nightshift DJ-k egy része is nyaral. Például Lauer Christian is, aki majd most utánam érkezik, szalagról úgymond. Szóval, hogy még élvezétek ti is a nyarat, még a Nightshift lemezlovasok is azért itt-ottam ott nyaralgatnak, de természetesen zene nélkül senki nem hagy itt minket, nem lesz csönd a következő 60 percben sem. 7 és 8 óra között Lauer Christian pakolja majd a legnagyobb klasszik house slágereket. Pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Többlettel zárt a költségvetés júliusban. Program indul az ivóvízveszteség csökkentéséért. Eltűnt egy robbanótest a Dunából. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élőkörnyezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll. Ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, sport és szabadidő, valamint az oktatás. Eltűnt egy robbanótest az Apadó Dunából. Egy férfi ma jelentette be a 22. kerületi kapitányságon, hogy a Nagytétényi út közelében az alacsony vízállás miatt előbukkant a mederben egy lövedéknek látszó rozsdástárgy. A kiérkező rendőrök azonban már csak hűlt helyét találták a szerkezetnek. A fényképek alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó. A BRFK nyomoz az ügyben és figyelmeztet, a tárgyat nem szabad mozgatni, szétszedni, mert felrobbanhat. Aki tud a szerkezetről, értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. Új békafajt fedeztek fel a kutatók Kosztarikán, kávéültetvényeken él. A legfeljebb 4 centis zöld-barna pöttyös kétéltűre egy hegyi falu közelében figyeltek fel. A békák nem kávébogyókkal táplálkoznak, csak az ültetvényeken keresnek árnyékot, nedvességet és táplálékot. A cseréken lévő apró rovarokat eszik. A kávébékáknak jellegzetes hívó hangja van, ezt főképp éjjel lehet hallani. Marad a napos, száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Changes in-

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A tigris szúnyogok miatt kell permetezni, rekordkorán aratták le a gabonát, EB ezüstérmes a női gyorsváltó Párizsban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtágban tenyésznek, Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fel ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élő környezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon, számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott, élen a szállítás és raktározás áll, ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, sport és szabadidő, valamint az oktatás. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi árpábor is azt lehet mondani, hogy 3-4 000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
1: Magyar ezüstérem született a párizsi vízes Európa-bajnokságon. A 4x200 méteres női gyorsváltó állhatott fel a dobogó második fokára. Az ezüstérmet Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Pádár Nikolett szerezték meg. Marad a napos, száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tele leszünk szigetes fellépőkkel a következő órában. Kylie Minogue még 2024-ben lépett fel a szigeten. Coolio 1998-ban adott koncertet a nagy színpadon. A Safri Duo szombaton volt látható, a Morcsiba pedig majd ma lesz. Pár órán belül. És ők mind-mind érkeznek a következő órában. 8 és 9 között itt a Bestem.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Nem csak a júliust zárta nálunk Seal, július 30-án az MVM Domban, de saját turnéját is, mert hogy a budapesti volt az európai Seal turné utolsó állomása. Természetesen hozta a kötelezőt mind dal listában, mind pedig minőségben. Egész egyszerűen zseni volt, és persze volt közönségének eltetés is erre a dalra is. Kiss from a Rose, Seal érkezik itt a Best FM.

Best of a legjobb zenek, és hogyha nem lett volna eléggé keményre felpumpálva a Pump It alatt a Black Eyed Peasnak köszönhetően, akkor fújjuk tovább, most Danzel jön valami hasonlóval. Pump It után Pump It Up, itt a Best of a legjobb zenek között.

FM a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kassza siker volt a mozikban Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor ugye ez a nagy kérdés? Hát ez aztán leginkább csak a rendező Antoine Fuqua, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és ha minden jó megy, 28 decemberében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új szakokkal bővülhet a felsőoktatás. A tigris szúnyogok miatt kell permetezni, adjunk inni a madaraknak a kánikulában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. Ezen kívül a mesterséges intelligencia, informatika mesterképzés bővíteni még a palettát. A három szakból kettőt a MATE, egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelettervezetet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtágban tenyésznek, Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fel ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tud jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Derült idő lesz, északnyugaton lehet több felhő, arrafelé kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül. Késő estére 20-29, éjszakára 16-22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél holnap is élénk lesz, néhol meg is erősödik. 32-38 fok között alakulnak a csúcsok. Egész héten napos, meleg idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy a mondás tartja, legyél az első, vagy legyél a legjobb. És hát vannak olyan műfajok, ahol a legjobbat meghatározni elég nehéz, viszont az elsőséget ott sem kell nagyon magyarázni. Nálunk két első is érkezik a következő órában, az első American Idol és az első magyar X-Faktor győztes. Kelly Clarkson és Vastag Csaba is jön, 9 és 10 között itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best FM a legjobb zenék, megint csak egy dal, ami eredetileg Michael Jackson 2001-es Invincible című albumán szerepelt volna, de neki nem kellett, úgyhogy megkapta Justin Timberlake. You know, Rock Your Body!

Best FM a legjobb zenék. Az volt az eredeti elképzelés, hogy a két producer Mark Hill és Pete Devro mellett Craig David lesz a zenekar frontembere és énekese. El is kezdték a közös munkát, 4 dalig jutottak, aztán Craig David szóló előadóként egy másik kiadóhoz szerződött, úgyhogy készülő nagylemezüket kénytelenek voltak más-más énekesekkel befejezni. Így került képbe például az All Saints-ből Melanie Blatt, vagy éppen a most alható Romina Johnson. Az Artful Dodger érkezik a Moving Too Fast-tel itt a Best FM a legjobb zenék között. We'll be right back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Fokozatosan növelik az egyik paksi blokk teljesítményét. Eltűnt egy robbanótest a Dunából. Ezüstérmes lett a magyar női gyorsváltó az úszó EB-n. Villányi Eszter vagyok. Megkezdték a paksi atomerőmű 2. blokkjának fokozatos felterhelését. Erről a létesítmény számolt be honlapján. A Duna vízszintjének lassú emelkedése és növekedése tette ezt lehetővé. A 2. blokk a 4-ből egyedüliként 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon át a folyó alacsony vízállása miatt. A felterhelés szigorú eljárásrend szerint zajlik. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvíz hálózatot. A programot az élő környezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Eltűnt egy robbanótest az Apadó Dunából. Egy férfi ma jelentette be a 22. kerületi kapitányságon, hogy a Nagytétényi út közelében az alacsony vízállás miatt előbukkant a mederben egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy. A kiérkező rendőrök azonban már csak hűlt helyét találták a szerkezetnek. A fényképek alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó. A BRFK nyomoz az ügyben és figyelmeztet, a tárgyat nem szabad mozgatni, szétszedni, mert felrobbanhat. Aki tud a szerkezetről, értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. Több ezren tüntettek Ceutában. A demonstrálók a migrációs válság azonnali megszüntetését követelték a spanyol kormánytól és az európai intézményektől. Az eseményt egyébként az észak-afrikai spanyol város keresztény, muszlim, zsidó és hindu vallási közösségei közösen hirdették meg egy lakossági civil szervezettel a július 30-ai tömeges határsértés miatt. Magyar ezüstérem született a párizsi vízes Európa-bajnokságon. A 4x200 méteres női gyorsváltó állhatott fel a dobogó második fokára. Az ezüstérmet Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Pádár Nikolett szerezték meg. Derült idő lesz, északnyugaton lehet több felhő, arrafelé kisebb zápor is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. Késő estére 20-29, éjszakára 16-22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél holnap is élénk lesz, néhol meg is erősödik, 32-38 fok között alakulnak a csúcsok, egész héten napos meleg idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hivatalosan ugye 11-éről 12-ére virradó éjszaka érkeznek be a Perseidák meteorraj a légtérbe, ugye ennek köszönhető az augusztusi csillagulás, de szerintem egyébként már ma este is, hogyha valaki felnéz az égre, akkor láthat csillagokat. Nálunk meg hallhat, jön a Stars és a Szép Hőrend.
2: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik leges legjobb kislemez, a Free Love, itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, amikor George Ezra megírta ezt a dalt, akkor még soha életében nem járt, nem úgy Budapesten, Magyarországon sem. De élt a fejében egy kép arról, hogy milyen lehet ez a város, és így született meg ez a dal. Jön George Ezra, és a Budapest itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, világ vagy virág, egy betű a különbség, de itt azért zeneileg jóval nagyobb lesz a differencia. Ace of Base, Life is a Flower, aztán Cosmix, kisvilág.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Should truly be a reason for us to change.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És még egy óra ebből a mai napból, 11 és éjfél között is természetesen a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai érkeznek itt a Besten. Mauro Picotto, Komodo, Eminem, Lose Yourself, Robbie Williams, Angels, Rihanna, Umbrella, a sor legelején pedig Jennifer Lopez és a Play érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék ismert történetek, nem a megszokott környezetben, illetve korszakban, és általában korban sem passzoló zenei betétekkel. Ez jellemző általában Baz Luhrmann filmjeire, gondoljunk csak a Moulin Rouge-ra, vagy éppen a Nagy Gatsby-re. Vagy éppen a Rómaios Júliára, mert hogy azt is ő rendezte, és abban pedig ez a dal csendült fel. Jön Kim Mazel és a Young Hearts from

Best FM a legjobb zenék, zárom a hétfőt, zárom a mai night shiftet, holnap kett lesz, ami azt jelenti, hogy 120 percnyi funkival fogjuk majd indítani a keddestét. DJ Hangya fog hozzám csatlakozni a lemezjátszók mögött 7 és 8 között. Jön a Limp Bizkit, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Yeah. Yeah. Yeah. Come on. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen